dateng. Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho, Nanak jao eho,